Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM. Bye-bye.

0: 96.4 Beast FM. Rap, Hip Hop, R&B.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: 96.4. Bass FM.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is úgy tudja, mi lehet a fejem, bár minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénze meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: zfm.hu.
1: I've seen the devil down Sunset in every place.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: A vártnál alacsonyabb volt az infláció júliusban, komoly károkra számítanak a kukorica termesztők, elszórtan lehetnek záporok, Demeter Dia vagyok. A vártnál alacsonyabb volt az infláció júliusban, éves viszonylatban 1,2%. A KSH friss adatai szerint az élelmiszerek ára 1,1%-kal, a vendéglátási szolgáltatásoké 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatásoknál 4,7%-os áremelkedés volt, és majdnem 3%-kal drágultak a szeszes italok és dohányáruk. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer állapotát. A Szociális és Családügyi Minisztérium intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel tárja fel a hiányosságokat. Vizsgálják az intézmények körülményeit és egyeztetnek a gyermekvédelem helyi szereplőivel is. Augusztus végétől pedig az érintett gyermekeket és fiatalokat is bevonják. A tárca célja, hogy feltárja és kijavítsa a rendszer hibáit. Komoly károkra számítanak a kukorica termesztők, idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetettek kukoricát, ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az asszály, mondta rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: Jelenleg a kukoricán aggódunk, Magyarországon egy 589 000 hektáron lett kukorica vetve 2026-ban, ez a 5-6 évvel ezelőtt területnek a fele, tehát a kukorica lefeleződött, és ugye a napokban lévő 40 fokos hőmérsékletek pedig azt jelent,

0: akkor itt a termés.
1: Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Fagylaltárusoknál, nyári táboroknál, zöldség- és gyümölcsárusoknál, bringás büféknél is vizsgálódnak a szakemberek. Az első szakaszban a legtöbb ellenőrzött termék és vállalkozás megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor a szakemberek több súlyos szabálytalanságot is feltártak, közölte a Nébih. Eddig több tonnányi élelmiszert kivontak a forgalomból, a hatóság számos esetben bírságolt is. A nyári termékek és célterületek ellenőrzése egészen augusztus 20-áig folytatódik országszerte. Sok napsütésre számíthatunk, majd időnként növekedhet meg jobban a fátyol és gomoly felhőzet, kisebb záporok vagy zivadarok elszórtan alakulhatnak ki, az ország nagy része száraz marad. Élénk lehet az északias szél, 30-34 fok várható. Holnap napos száraz időre készülhetünk, szinte felhő sem lesz felettünk az égen, 30-36 fok között alakulnak a csúcsok. Hétfőn is az ország nagy részén derült napos idő várható, északnyugaton lehetnek kisebb záporok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Indul a Base Life! Információk az egészséges életről, környezetvédelemről, digitális világról. Ez a 96.4 Base FM.

Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a Base Life. Mai adásunkban a zöldségekről, a gyümölcsökről és úgy általánosságban is az egészséges táplálkozásról lesz szó. Vágjunk is bele! A zöldségek és gyümölcsök kiemelkedő táplálkozás és élettani szerepet töltenek be szervezetünk megfelelő működésében. Viszonylag alacsony energia, zsír és szénhidrát tartalmukkal szemben jelentős vitamin, ásványi anyag, illetőleg antioxidáns tartalmuk révén szerepet játszanak számos betegség kockázatának csökkentésében. Kedvezően hatnak a szervezet savbázis egyensúlyának fenntartásában is. Magas élelmiros tartalmuk elősegíti a megfelelő bélműködést, tehetségérzetet biztosít és jótékonyan befolyásolja szervezetünk zsír és szénhidrát anyagcseréjét is. Íz és illatanyagaik révén serkentik az emésztőnedvek termelését, ezáltal hozzájárulnak az emésztőrendszer megfelelő működéséhez. Magas víztartalmuknak köszönhetően szabályozzák a szervezet folyadékháztartásának optimális egyensúlyát. Néhány hasznos tanács a mindennapokban. Együnk naponta legalább 3-szor zöldségfőzelékfélét és legalább 3-szor gyümölcsöt. Fogyasszunk minden étkezéshez zöldséget vagy gyümölcsöt, amennyiben ezt meg tudjuk tenni, így biztosan fedezni tudjuk az napi ajánlott mennyiségnek megfelelő fél kilogrammos mennyiséget. Mindig friss, idénynek megfelelő épp gyümölcsöt és zöldséget válasszunk fogyasztási célra. Kerüljük a sérült, puha, fonnyadt termékeket és ügyeljünk a megfelelő tárolásukra. Lehetőség szerint mindig tartsunk otthon gyümölcsöt, zöldséget. Ha nem fogyasztjuk el pár napon belül, fagyasszuk le, a mélyütött zöldségek, gyümölcsök a frissnek megfelelő értékes tápanyagtartalommal bírnak. Nasolás helyett fogyasszunk inkább gyümölcsöt, gyümölcssalátát. Édesség helyett gyermekünknek is adjunk gyümölcsöt, zöldséget, így már gyermekkorban kialakulnak a helyes táplálkozási szokásaik. Két étkezés között együnk friss gyümölcsöt, belülük készült fagylaltot. A frissen szeletelt zöldségekhez igazán jól illik egy-egy alacsony zsírtartalmú mártás, ha mégis csokoládéra éheznénk, mártsunk a gyümölcsöt egy magas kakaótartalmú, olvasztott étcsokoládés masszába. A gyümölcsöket, zöldségeket fogyasztás előtt mindig alaposan mossuk meg. Ha nem okoz problémát a héja, ne hámozzuk meg, mert jelentős pektin tartalommal rendelkeznek az itt található ásványi anyagok miatt. Gyakran együnk sötétzöld leveles főzelékféléket, paradicsomot, citrusféléket, illetőleg hüvelyes zöldségeket, főzelékeket, mert kiemelkedő a C-vitamin tartalmuk, a karotinoid és a folsav tartalmuk is. Az ételkészítéshez ne, vagy csak kevés zsíradékot használjunk, és kíméletes konyha technológiát alkalmazzunk, az ételeket rövid ideig pároljuk, vagy gőzben főzzük, így megőrizzük a bennük lévő értékes tápanyagokat. Miért olyan fontos számunkra, hogy naponta fogyasszunk zöldségeket, gyümölcsöket? Testünk és környezete között az egyik legfontosabb kapocs minden bizonnyal az élelem. Az élelem képében a környezet ténylegesen bekerül a testünkben és átírja azt. A vitaminok e kapcsolat koordinálásában kétségkívül a legfontosabb tényezők egyikének számítanak. Valószínűleg ez többszörösen bizonyított tény, hogyha a testünket visszahelyeznénk abba a környezetbe, amely számára az a test kialakult éppen olyan tökéletesen működne, mint a többi élőlény teste. A betegség a szervezetünk és a környezetünk közötti diszharmónia kifejeződése, legalábbis ezt gondolja Szent Györgyi Albert. A civilizációs betegségek napjaink rettegett kórképei. Elhízás, kettes típusú cukorbetegség, szív- és érrendszeri betegségek, csontritkulás, daganatos megbetegedések sajnos Magyarországon is a népesség jelentős részét érintik. Hazánkban a halálozások több mint fele szív- és érrendszeri megbetegedésekre, közel negyede rosszindulatú daganatok megjelenésére vezethetőek vissza. Ma már az is közismert, hogy a kialakulásukért nagyságrendileg 70%-ban táplálkozási, környezeti, valamint magatartás és életmódbeli tényezők a felelősek. A helyes táplálkozási szokások kialakításával és a megfelelő fizikai aktivitással a krónikus megbetegedések kockázata 30-35%-kal is csökkenthető. Több vizsgálat is igazolta, hogy a felsorolt betegségek mindegyike valamilyen módon összefüggésbe hozható a szabad gyökök keletkezésével, illetőleg ha megfelelő antioxidáns hatások gátolni vagy késleltetni tudják a káros reakciókat, és ez csökkenti a betegségek kialakulásának kockázatát is.
Mik azok a szabad gyökök? Fontos tudni, hogy a szervezetünkben zajló anyagcsere folyamatok során naponta keletkeznek szabad gyökök, az úgynevezett reaktív oxigén formák. Bizonyos mennyiségben szükségesnek is a szervezetünknek, például a sejten belüli szabályozó és jeltovábbító folyamatok normális működéséhez, vagy éppen a sejtek élettartamát természetesen befolyásoló programozott sejtpusztuláshoz is. A szabad gyökök által indított láncreakciót a szabaddá váló oxigén indítja el, és a környezetünkben jól ismert korrózió folyamatokhoz hasonló rombolást végez a testünkben. Bizonyos életmódbeli és környezeti tényezők, mint például a levegőszennyezettség, az UV-sugárzás, a stressz vagy a dohányzás erőteljesen fokozzák ezeknek az igen reakcióképes oxigénfajtáknak a keletkezését és terjedését. Hogyan védekezhetünk a szabad gyökök ellen? A szabad gyökök elleni harcban a szervezet saját védelmi rendszere, enzimek, anyagcseretermékek, illetőleg antioxidáns hatású vegyületek, vitaminok, ásványi anyagok, aminósavak, növényi hatóanyagok összehangoltan vesznek részt. Fitonutriensek az antioxidáns vegyületek természetes forrásai. A növényi táplálékokban számos olyan összetevő van, amely hatékonyan segíti a szervezet antioxidáns védekező rendszerének működését. Ezek az úgynevezett összefoglaló néven a fitonutriensek, mely a növényi hatóanyagok, a zöldség, a gyümölcs és a gabonafélékben kellő mennyiségben vannak jelen, így jótékony hatásokat elsősorban természetes formában való bevitelük mellett fejtik ki. Az antioxidánsok legjelentősebb képviselői az E-vitamin, a tokoferol. A tokoferolok közül a legerősebb antioxidáns hatással az alfa-tokoferol rendelkezik, zsíroldékony vitamin, mely sejtártyák épségének megőrzésében, az öregedési folyamat lassításában és kiemelt szerepet játszik. Csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, és egyes daganatos betegségek, így például a prosztata és emlőrák kialakulását is gátolhatja. Naponta 15 mg E-vitaminra van szüksége a szervezetnek ehhez a védelmi rendszerhez. Az elsődleges E-vitamin források a növényi olajok, mint például a szója, kukorica, repce, napraforgó olaj. Az olajos magvak közül pedig a mogyoró, a mandula, a tökmag, a mák, gesztenye, búzacsira, illetőleg az összes hüvelyes zöldség. C-vitamin, vagyis az aszkorbinsav. Talán a legismertebb vitaminunk. Vízben oldódik, a vesén keresztül gyorsan kiürül, így naponta szükséges pótolni azt. Az ajánlott napi mennyiség függ az életkortól, a fizikai aktivitástól, illetőleg az egészségi állapottól is. Általában egy átlagos felnőttnek 60-90 mg közötti mennyiséget javasolnak a szakértők. Közvetlenül képes egyes szabad gyökök semlegesítésére, antioxidáns hatásra védi a sejthártyát, erősíti a hajszálerek falát. Elősegíti a vas, cink, réz felszívódását is. Hozzájárul az E-vitamin az antioxidáns működéséhez azzal, hogy annak aktív, újrafelhasználható alakba való visszaalakulását segíti. Vigyázzunk, illetőleg figyeljünk oda, a túlzott szedése a C-vitaminnak az arra hajlamos egyéneknél oxalátkövek kialakulását okozhatja. Elsődleges C-vitamin források, gyümölcsök, például a csipkebogyó, fekete ribiszke, citrusfélék, illetőleg a sárga dinnye, zöldségek közül pedig a zöld paprika, a brokkoli, a paradicsom, a káposztafélék, illetőleg a leveles zöldségek köre.

Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a Baseline folytatása. Mai témánkban a zöldségekről, a gyümölcsökről beszéltünk általánosságban, illetőleg kitértünk a vitaminokra is. Most pedig kanyarodjunk rá, érkezik a fokhagyma. Vágjunk is bele! A fokhagyma egészségre gyakorolt előnyös hatásairól fogok nektek beszélni. A fokhagyma különösen gazdag, szerves kénvegyületekben, amelyeknek betegségmegőrző hatását jelenleg intenzíven vizsgálják, nem csak hazánkban, hanem világszerte. Emellett számos fokhagyma készítmény van forgalomban, amelyek szervesként tartalma meglehetősen változó, attól függően, milyen eljárással dolgozzák fel az alapanyagot. A fokhagymával és hatóanyagaival kapcsolatos vizsgálatok még nem adtak meg alapozott választ a lehetséges betegség megelőző hatásokra, illetőleg erre vonatkozó kérdésekre. Egyébként a szakirodalom ezzel intenzíven foglalkozik. Mit tartalmaz a fokhagyma? A fokhagymát szerte a világon évszázadok óta használják étkezési és gyógyászati célokra. A fokhagyma igen gazdag ugye szerves kénvegyületekben, melyek jellegzetes ízét és illatát adják ennek a gyógynövénynek. A vegyületeknek tulajdonítják ugyanakkor a fokhagyma lehetséges egészségre gyakorolt előnyös hatásait is. A fokhagyma kéntartalmú anyagai két csoportba oszthatók: gamma, glutamil cisztein, illetőleg a cisztein szulfoxidok. Az allicisztein szulfoxid, más néven allin, adja a fokhagyma cisztein szulfoxid tartalmának köszönhetően közel 50%-át. Amikor a fokhagymát szeleteljük vagy zúzzuk, az allináz nevű enzim szabadul ki a növényből, illetőleg azok sejtjeiből, amelynek hatására a cisztein szulfoxidokból szulfénsavak jönnek létre, amelyek spontán módon 1-2 perc alatt átalakulnak tioszulfinotákká, elsősorban allicinné. Az allicinből a tárolás vagy feldolgozás módjától függően különböző szerves kémvegyületek keletkeznek, így például a dialilszulfid, DAS, a dialildiszulfid, a DADS, a dialiltriszulfid, vagyis a DATS, illetve olajos környezetben ajoin és vinildeide. A fokhagyma zúzása ugyanakkor nem hat a másik kéntartalmú vegyületcsoportra, a gamma-glutamil ciszteinekre. Ezek vizes környezetben egy idő után vízoldékony vegyületeké alakulnak át, például S-alliciszteinekké. Az allicin és származékainak felszívódása és szervezeten belüli sorsa csak részben ismert. Kísérletek azt mutatták, hogy a bélből felszívódik, azonban sem az allicint, sem származékait nem sikerült még kimutatni emberi vérben, székletben vagy éppen vizeletben, még nagy mennyiségű fokhagyma elfogyasztása után sem, ami az allicin gyors lebomlására utal. Ugyanakkor a fokhagyma fogyasztása után a kilélegzett levegőben kimutatható az allil-metil-szulfid, tehát az allicin, és származékai bekerülnek a szervezetbe, és ott hasznosulnak. Írja egyébként az egyik professzor, dr. Reinhard István. A gamma-glutamil-cisztein a vizsgálatok szerint változatlan formában felszívódnak, származékai vérplazmából és a vizeletből egyébként jól kimutathatóak. Hogyan hat az egészségünkre a fokhagyma fogyasztása? Kezdjük a szív- és érrendszerrel. A fokhagyma és kéntartalmú összetevői a májsejtekben csökkentik a koleszterin szintézist, ugyanazt az enzimet, HMG-CoA reduktoáz, gátolva, amelyre napjainkban az elterjedt koleszterin szint csökkentő gyógyszerek, a statinok is hatnak. Laboratóriumi körülmények között vérlemezkék összetapadását is gátolják, ami előnyös a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében és kiemelt fontos szereppel bír. A keringési betegségek kialakulásában a gyulladás jelentős szerepet játszhat. A fokhagyma hatóanyagai laborkísérletekben gátolták több a gyulladásos korfolyamatban kulcsszerepet betöltő enzim, így például a ciklooxigenáz, illetőleg a lipoxinegáz jelátviteli anyag működését. Az érbetegségek kialakulásában központi szerepet játszik az erek sima izomsejtjeinek szaporodása és vándorlása. Sejtenyészetben vizsgálva úgy tűnik, ezt a folyamatot a fokhagyma hatóanyagai képesek gátolni, azonban a tapasztalat jelentősége még nem teljesen tisztázott. Számos szerves kémvegyület rendelkezik antioxidáns hatással, és ezt laboratóriumi kísérletekben a fokhagyma kémvegyületeiről is kimutatták, arra azonban még nincs erős bizonyíték, hogy élő szervezetben is lenne előnyös hatása.
No, a fokhagyma vérzsírokra gyakorolt hatását vizsgáló számos klinikai kísérletben vizsgálták, kevés a jól felépített bizonyító erejűnek tekinthető tanulmány. Az eredményekből az látszik, hogy a fokhagyma hatóanyagaival rövid távon mérsékelt, 6-11%-os koleszterin szint csökkenést lehet elérni placebóval összehasonlítva. Ezt nem minden vizsgálat tudta megerősíteni, és az előny a hosszabb távú vizsgálatokban sem jelentkezett. Ennek alapján egyébként úgy tűnik, a fokhagyma fogyasztásának nincs a vérzsírok szintjére vagy összetételére érdemleges hatása, talán a nagyon magas koleszterin szint eseteit leszámítva. A vérlemezkék összetapadása a súlyos akut érrendszeri betegségek, mint például a szívinfarktus vagy a stroke egyik első lépése. A klinikai vizsgálatokban az úzott fokhagyma, illetve az érlelt fokhagyma készítmény fogyasztásával sikerült csökkenteni a vérlemezkék összetapadását.

kutatják meszesedését jelző kalciumpontszám a placebóval szemben kedvezőben alakult. Összefoglalva a klinikai vizsgálatok eredményeit, azt láthatjuk, hogy a fokhagyma gátolja a vérlemezkék összetapadását, és rövid távon, ezt nevezzük 3 hónapnak, némileg javítja a vérzsírok arányait a szervezetben. Nem tudjuk, hogy a fokhagymának van-e előnyös hatása az érelmeszesedésre, az infarktus vagy a stroke megelőzésére, összegzi egyébként professzor dr. Reinhardt István. Beszéljünk a daganatos megbetegedésekről. Bizonyos rákkeltő vegyületek csak azután válnak károssá, hogy a szervezetben átalakulnak. Állatokon és emberen végzett vizsgálatok szerint a fokhagyma hatóanyagai csökkentik az egyes átalakító enzimek aktivitását. Más enzimek feladata a rákkeltő vegyületek hatástalanítása, lebontása. Laboratóriumi és állatkísérletes adatok alapján lehetséges, hogy a fokhagyma egyes hatóanyagai serkentik ezen enzimek működését is. Kontrollálatlan sejtosztódás a daganatképződés egyik kulcsmozzanata. A normális sejtben, ha a DNS megsérül, leáll a sejtciklus, amíg eldől, képes-e a sejt kijavítani a DNS hibáját. Ha ez sikertelen, a daganatos elfajulást megelőzendő, a sejt elpusztítja magát, ez ugyanis a programozott sejthalál. Sejtenyészetben a fokhagyma hatóanyagai ezt a leállást támogatták. A programozott sejthalál egy normális esemény a sejt életében, a genetikai károsodás éri, vagy nincs már rá szüksége a szervezetnek. Rákos és rákmegelőző állapotban lévő sejtek általában programozott sejthalál képessége ki van kapcsolva. A fokhagyma kéntartalmú vegyületei rákos sejtek tenyésztésében vissza tudták kapcsolni a programozott sejthalál képességét, és állatkísérletekben az elfogyasztott fokhagyma kivonattal szintén ezt tapasztalták. Remélem, a mai adás is hasznos volt számotokra az egészség megőrzése érdekében. Jövő héten ismét találkozunk a Baseline-ban. Addig is mindenkinek kellemes hétvégét, pihenjétek ki magatokat, vigyázzatok magatokra, sziasztok!

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing. What's up now, nigga?
2: Bro, vágod. Ez a 96.4 Base FM. Base FM. Rap, hip-hop, R&B.
3: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Szeptember közepén csökken a tűzifa áfája, ismét iskolákba költözik az erdő, napos felhős idő lesz ma. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Szeptember 15-től 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hamarosan a szociális tűzifa keret emeléséről is dönthet a kormány. Kiemelte, a hőhullám tapasztalatai után energiafordulatra is szükség van. 865 milliárd forintnyi uniós forrás nyitnak meg energetikai fejlesztésekre. Korszerűsítik a villamos energiahálózatot, több energiatárolót építenek, augusztus végéig pedig 700 megawattnyi új szélerőmű létesítésére írnak ki pályázatot. Ősszel lakossági energetikai felújítási program is indulhat. Magyar Péter hozzátette, Pakson jelenleg stabil a helyzet, de már vizsgálják, milyen átmeneti megoldásokkal tartható fenn a termelés, ha ismét tartósan alacsonnyá válik a Duna vízállása. Folytatódik az iskolában az erdőprogram. Az őszi ütemre augusztus 26-án reggel nyitják meg a jelentkezéseket az intézmények számára, közölt az Országos Erdészeti Egyesület. Az erdőpedagógiai foglalkozások fókuszában idén az erdő, mint egy önmagában fenntartható életközösség, biológiai sokfélesége áll. Ma rendezik meg az országos vízipisztoly csatát, amelyhez idén is számos strand és fürdő csatlakozott. A szervezők az egyidejű vízipisztolyozás Guinness rekordját is szeretnék megdönteni. Ehhez az 5900 fős csúcsot kell fölülmúlniuk, mondta rádiónknak Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
2: Idén 42 helyszínen lehet vízipisztoly csatát vívni, rekordkísérlet is lesz, hogy egy helyszínen hány fő vízipisztolyozik, egyszerre vízipisztoly csatát vív, illetve hogy összesen az országban hányan vívnak, és van esély a jó időjárás mellett arra, hogy megdől a korábbi rekord.
1: Kreatív alkotópályázatokat hirdetett a Herman Otto Intézet. Az év emlőse a Molnár Görény a téma. Három kategóriában nevezhetnek az érdeklődők általános iskolás korosztálytól. Az alkotásokat kizárólag digitális formában, szkennelve, fotózva vagy digitálisan elkészítve lehet benyújtani szeptember 30-áig. Részletek a Herman Otto Intézet honlapján. Sok napsütésre van ma kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a komoly felhőzet. Elszortan kialakulhat futó zápor vagy kisebb zivatar. Nagy mennyiségű csapadék azonban nem várható az ország nagy részén. Élénk erős lehet az északi, északnyugati szél, a legmelegebb órákban 30-34 fok várható. Holnap is a napsütésé lesz, majd a főszerep szinte felhő sem lesz felettünk az égen. 30-36 fokot mutatnak majd a hőmérők a legmelegebb órákban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: Ticket to the max. Ticket to the max. Ticket to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: 96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper szombatot és kellemes pihenést mindenkinek ebben a jó időben. A mikrofonnál RP, induljunk ma is, PSV by Alex, jön a

Paranoiás, a hideg kiráz, mindenki hibás, folyton az ivás, paranoiás. Menjünk tovább egy hazai dallal, érkezik nálunk Bruno Spack és a címadó Paranoiás itt a Bass-en.

Mit rólam beszélnek bolondság? Elhitted, mikor az hazudtál? Hogy? A pénz.

0: évben pedig meg se kértem.
1: 96.4 Base FM. Hallgasd online is. BaseFM.hu. Rap, hip-hop,
2: R&B,
1: Base FM.

0: 96.4 Beast FM. Hallgasd online is. BeastFM.hu. Rap, hip-hop,
1: R&B,
0: Beast FM. Mellow,

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Repülök úton már Panamába, egyenes úton viszlek be a szobába, to the rooftop ingyenbe belazázba, mint a kincsre, hogy tekintek az anyukákra. Menjünk tovább, most már 1 millió fölött és folyamatos növekvésben. 2025. november 29-én droppolt a világhálón és a fülekben jön Pifu Marics Peti közöse Schwindler. Itt a 96.4 BFM-en mutatom, miről van szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
2: A vártnál alacsonyabb volt az infláció júliusban. Komoly károkra számítanak a kukorica termesztők, elszórtan lehetnek záporok. Demeter Dia vagyok. A vártnál alacsonyabb volt az infláció júliusban, éves viszonylatban 1,2%. A KSH friss adatai szerint az élelmiszerek ára 1,1%-kal, a vendéglátási szolgáltatásoké 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatásoknál 4,7%-os áremelkedés volt, és majdnem 3%-kal drágultak a szeszes italok és dohányáruk. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer állapotát. A Szociális és Családügyi Minisztérium intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel tárja fel a hiányosságokat. Vizsgálják az intézmények körülményeit és egyeztetnek a gyermekvédelem helyi szereplőivel is. Augusztus végétől pedig az érintett gyermekeket és fiatalokat is bevonják. A tárca célja, hogy feltárja és kijavítsa a rendszer hibáit. Komoly károkra számítanak a kukorica termesztők, idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetettek kukoricát, ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az asszály, mondta rádióknak Petőházi Tamás, a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnöke.
3: Jelenleg a kukoricán aggódunk, Magyarországon egy 589 ezer hektáron lett kukorica vetve 2026-ban, ez a 5-6 évvel ezelőtt területnek a fele, tehát a kukorica lefeleződött, és ugye a napokban lévő 40 fokos hőmérsékletek pedig azt jelenti, hogy minden nap 2-300 000 tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly a száj van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
2: Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Fagylaltárusoknál, nyári táboroknál, zöldség- és gyümölcsárusoknál, bringás büféknél is vizsgálódnak a szakemberek. Az első szakaszban a legtöbb ellenőrzött termék és vállalkozás megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor a szakemberek több súlyos szabálytalanságot is feltártak, közölte a Nébih. Eddig több tonnányi élelmiszert kivontak a forgalomból, a hatóság számos esetben bírságolt is. A nyári termékek és célterületek ellenőrzése egészen augusztus 20-áig folytatódik országszerte. Sok napsütésre számíthatunk, majd időnként növekedhet meg jobban a fátyol és gomoly felhőzet, kisebb záporok vagy zivadarok elszórtan alakulhatnak ki, az ország nagy része száraz marad. Élénk lehet az északias szél, 30-34 fok várható. Holnap napos száraz időre készülhetünk, szinte felhő sem lesz felettünk az égen, 30-36 fok között alakulnak a csúcsok. Hétfőn is az ország nagy részén derült napos idő várható, észak-nyugaton lehetnek kisebb záporok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

BET Awards 2024 az év videója jelölés, BET Music Awards 2024 a nézők választása. Mind a kettő jelölés maradt, egy szuper dal, Doja Cat, és érkezik tőle az Agora Hills, na és a kislány sem utolsó a klipben.

0: t'aime. Oh yeah, que t'es le. Oh yeah, que.
1: BSFM, rap, hip-hop, R&B. Online is elértek minket bárhonnan, bsfm.hu. Érkezik egy hadi induló a beatre. Beton Hoffi, Bagira. Itt a 96 BSFM.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Nagyon jól döntenek az ifjú előadók, amikor visszanyúlnak a 80-as, 90-es, 2000-es vagy akár a 2010-es évekre. A következő dal 1995-ig nyúlik vissza. Az eredeti dal egyébként egy pop-rap track volt, méghozzá a Whatever 95-ből. Ehhez nyúlt hozzá Jack Harlow, és összerakott 2023-ben egy gigas lágert. Érkezik a Lovin on Me, itt a 96.4 Biz FM-en. Whips and chains, and you can't tie me down. But you can whip your lovin' on me, baby. Whip your lovin' on me.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Szeptember közepén csökken a tűzifa áfája, ismét iskolákba költözik az erdő, napos felhős idő lesz ma. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Szeptember 15-től 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hamarosan a szociális tűzifa keret emeléséről is dönthet a kormány. Kiemelte, a hőhullám tapasztalatai után energiafordulatra is szükség van. 865 milliárd forintnyi uniós forrás nyitnak meg energetikai fejlesztésekre. Korszerűsítik a villamos energiahálózatot, több energiatárolót építenek, augusztus végéig pedig 700 megawattnyi új szélerőmű létesítésére írnak ki pályázatot. Ősszel lakossági energetikai felújítási program is indulhat. Magyar Péter hozzátette, Pakson jelenleg stabil a helyzet, de már vizsgálják, milyen átmeneti megoldásokkal tartható fenn a termelés, ha ismét tartósan alacsonnyá válik a Duna vízállása. Folytatódik az iskolában az erdőprogram. Az őszi ütemre augusztus 26-án reggel nyitják meg a jelentkezéseket az intézmények számára, közölt az Országos Erdészeti Egyesület. Az erdőpedagógiai foglalkozások fókuszában idén az erdő, mint egy önmagában fenntartható életközösség, biológiai sokfélesége áll. Ma rendezik meg az országos vízipisztoly csatát, amelyhez idén is számos strand és fürdő csatlakozott. A szervezők az egyidejű vízipisztolyozás Guinness rekordját is szeretnék megdönteni. Ehhez az 5900 fős csúcsot kell fölülmúlniuk, mondta rádiónknak Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
3: Idén 42 helyszínen lehet vízipisztoly csatát hívni. Rekordkísérlet is lesz, hogy egy helyszínen hány fő vízipisztolyozik, egyszerre vízipisztoly csatát hív, illetve hogy összesen az országban hányan vívnak, és van esély a jó időjárás mellett arra, hogy megdől a korábbi rekord.
2: Kreatív alkotópályázatokat hirdetett a Herman Otto Intézet. Az év emlőse a Molnár Görény a téma. Három kategóriában nevezhetnek az érdeklődők általános iskolás korosztálytól. Az alkotásokat kizárólag digitális formában, szkennelve, fotózva vagy digitálisan elkészítve lehet benyújtani szeptember 30-áig. Részletek a Herman Otto Intézet honlapján. Sok napsütésre van ma kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a komoly felhőzet. Elszórtan kialakulhat futó zápor vagy kisebb zivatar. Nagy mennyiségű csapadék azonban nem várható az ország nagy részén. Élénk erős lehet az északi, északnyugati szél, a legmelegebb órákban 30-34 fok várható. Holnap is a napsütésé lesz, majd a főszerep szinte felhő sem lesz felettünk az égen. 30-36 fokot mutatnak majd a hőmérők a legmelegebb órákban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.7 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Szuper szombatot minden bészesnek. A mikrofonnál RP. Magyar vonallal támadunk, jön SM Curtis duója, feldobott érme.

legyek, hoppá, ő már régen felejtett kaját. Rockstar vagyok, ez az életmenetek, sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Mivel sok száz, csak én nem mondtam, hogy szeretlek, jaj, hoppá, ő már régen felejtett. Gyere, üljél be, babám.

0: már régen felejtett.
1: 96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, telefon, SMS, Viber 0620 96 499 99, szóljatok hozzá a műsorhoz. Megyünk tovább egy olyan alkotással, amely 11-szeres platinát ért el, ami azt jelenti, hogy Gyémánt plusz 1. Alapvetően az emo rap kategóriáját erősíti, ami egy új vonalas hullám. Érkezik Juice WRLD, aki már sajnos nincs köztünk, viszont egy szuper dala igen. Jön a Lucid Dreams itt a 96 Bass FM-en, a kedvenc rádiótokban.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Megyünk tovább egy klasszikus trióval. Kezdem a legtapasztaltabbal. Ő nem más, mint a pop egyik ikonja, Madonna. Kiegészülve a The Kanadai Weekend-del, Playboy Carival összeraktak egy bőven 100 milliós ligában focizó dalt. Egészen jól nyitott sok helyen, bár egyébként az Egyesült Államokban idézőjelben csak a 14. helyen nyitott a US Hot R&B hip-hop listákon. Egyébként elért egy platinát is. Érkezik a Popular, itt a 96.4 Biz FM-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Milliárdos segítséget kaphatnak a gazdák. Két részletben érkezik az iskola kezdési támogatás. Napos felhős időszakok váltják ma egymást. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Több mint 100 milliárd forintos segítséget kaphatnak a gazdák. Köbben Anita kormány szóvívő közölte, már szeptembertől 106 milliárd forintnyi előleget fizethetnek ki, a fagykárt szenvedők pedig hektáronként 100 ezer forintos támogatáshoz juthatnak. Átalakítják az agrárkamara működését is, és szigorítják az összeférhetetlenségi szabályokat. A kormány emellett tovább növelni a közpénzek átláthatóságát. Az uniós forrásokat felhasználó közfeladatot ellátó szervezetek adatai egy bárki számára ingyenesen elérhető nyilvántartásba kerülnek. A kormány döntött arról is, hogy ingyenessé teszik a jogosítványszerzést a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiataloknak, és hatékonyabbá tennék a daganatos betegségek korai felismerését szolgáló szűréseket is. Két részletben érkezik az iskola kezdési támogatás, és külön igényelni sem kell, közölte Szondi Vanda, kormány szóvívő. Az első 50 ezer forintot a Magyar Államkincstár még a tanévkezdés előtt folyósítja, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában kapják meg a családok. Az összesen 100 ezer forintos támogatásra mintegy 400 ezer gyermek jogosult. Fókuszban a tudományok, idén is lesz kutatók éjszakája. Az őszi tudományfesztivált szokás szerint szeptember utolsó hétvégén, 25-én és 26-án rendezik. Több száz helyszínen várják majd a tudomány iránt érdeklődőket. A programok között szórakoztató előadások, kísérletek, laborbejárások és játékos vetélkedők is szerepelnek. A szervezők közölték, a cél a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítése. Augusztus 12-én tetőzik a Perszeidák meteorraj. Ideális körülmények között óránként akár 70-90 hullócsillagot is láthatunk szabad szemmel. A szakemberek szerint érdemes fényszennyezéstől mentes helyet keresni a meteorzápar megfigyeléséhez. Idén a hold sem zavarja a látványt, hiszen aznap este részleges napfogyatkozás lesz. A hold a nappal együtt lenyugszik, így a hullócsillagok megfigyelésére sötét égbolt várható. Sok napsütésre számíthatunk, majd időnként növekedhet meg jobban a fátyol és gomoly felhőzet, kisebb záporok vagy zivadarok elszórtan alakulhatnak ki, az ország nagy része száraz marad. Élénk lehet az északias szél, 30-34 fok várható. Holnap napos száraz időre készülhetünk, szinte felhő sem lesz felettünk az égen, 30-36 fok között alakulnak a csúcsok. Hétfőn is az ország nagy részén derült napos idő várható, északnyugaton lehetnek kisebb záporok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: to the chick. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: Mamma, nyaljuk azt a fagyit ebben a jó időben és jó melegben. Jön Dash Young Fly kombója. Oh, mamma, itt a Bass FM-en.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Érkezik nálunk az indiai TGV, amely villámként száguldott körbe a világ zene életében és szerzett nagy sikert magának. Jön Hanuman Kind, Call Me közöse és a Big Dogs, Csaholnak a nagykutyák. Itt a 96.4 BFM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: A vártnál is kedvezőben alakult az infláció júliusban, felmérik a gyermekvédelmi rendszer állapotát, elszórtan lehetnek záporok, Demeter Dia vagyok. A vártnál alacsonyabb volt az infláció júliusban, éves viszonylatban 1,2%. A KSH friss adatai szerint az élelmiszerek ára 1,1%-kal, a vendéglátási szolgáltatásoké 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatásoknál 4,7%-os áremelkedés volt, és majdnem 3%-kal drágultak a szeszes italok és dohányáruk. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer állapotát. A Szociális és Családügyi Minisztérium intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel tárja fel a hiányosságokat. Vizsgálják az intézmények körülményeit és egyeztetnek a gyermekvédelem helyi szereplőivel is. Augusztus végétől pedig az érintett gyermekeket és fiatalokat is bevonják. A tárca célja, hogy feltárja és kijavítsa a rendszer hibáit. Komoly károkra számítanak a kukoricatermesztők, idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetettek kukoricát, ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az asszály, mondta rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: Jelenleg a kukoricán aggódunk, Magyarországon egy 589 ezer hektáron lett kukorica vetve 2026-ban, ez a 5-6 évvel ezelőtt területnek a fele, tehát a kukorica lefeleződött, és ugye a napok lévő 40 fokos hőmérsékletek pedig azt jelenti, hogy minden nap 2-300 000 tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly asszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
1: Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Fagylaltárusoknál, nyári táboroknál, zöldség- és gyümölcsárusoknál, bringás büféknél is vizsgálódnak a szakemberek. Az első szakaszban a legtöbb ellenőrzött termék és vállalkozás megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor a szakemberek több súlyos szabálytalanságot is feltártak, közölte a Nébih. Eddig több tonnányi élelmiszert kivontak a forgalomból, a hatóság számos esetben bírságolt is. A nyári termékek és célterületek ellenőrzése egészen augusztus 20-áig folytatódik országszerte. Sok napsütésre számíthatunk, majd időnként növekedhet meg jobban a fátyol és gomoly felhőzet, kisebb záporok vagy zivadarok elszórtan alakulhatnak ki, az ország nagy része száraz marad. Élénk lehet az északias szél, 30-34 fok várható. Holnap napos száraz időre készülhetünk, szinte felhő sem lesz felettünk az égen, 30-36 fok között alakulnak a csúcsok. Hétfőn is az ország nagy részén derült napos idő várható, északnyugaton lehetnek kisebb záporok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. 2022. április 8-án droppolt, méghozzá a Come Home, The Kids Miss You albumon, és ez megalapozta számára, hogy valóban első osztályon utazzon, mind a koncertekre, mind az életben, mind úgy általánosságban. Érkezik az ifjú Jack Harlow, és a First Class, itt a 96 Bass

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Sziasztok, megyünk tovább egy hazai előadóval, tulajdonképpen már a 8 milliós ligában focizik. 2025. május 15-én droppolt a dala, illetőleg az ehhez forgatott videóklipje, és az érdekessége az, hogy az intrót maga Galla Miklós mondja, az utóbbi időben nem nagyon hallottuk őt semmilyen szerepben, úgyhogy ez mindenképpen jó. A klip maga tele van csinos csajokkal, megéri egyébként azt is megnézni. Érkezik Jude Law, pörög a sötét, itt a 96.4 Biz FM-en.
2: Mikor a sötét a szál, a szíve fáj, ahogy viszi a Dunának a muta kamu hádát.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
3: 5%-ra csökken a tűzi faelfája szeptemberben, országszerte zajlik majd a vízipisztoly csata, elszórtan lehet csapadék. Demeter Dia vagyok. Szeptember 15-től 5%-ra csökken a tűzi faelfája, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hamarosan a szociális tűzifa keret emeléséről is dönthet a kormány. Kiemelte, a hőhullám tapasztalatai után energiafordulatra is szükség van. 865 milliárd forintnyi uniós forrás nyitnak meg energetikai fejlesztésekre. Korszerűsítik a villamos energiahálózatot, több energiatárolót építenek, augusztus végéig pedig 700 megawattnyi új szélerőmű létesítésére írnak ki pályázatot. Ősszel lakossági energetikai felújítási program is indulhat. Magyar Péter hozzátette, Pakson jelenleg stabil a helyzet, de már vizsgálják, milyen átmeneti megoldásokkal tartható fenn a termelés, ha ismét tartósan alacsonnyá válik a Duna vízállása. Folytatódik az iskolában az erdőprogram. Az őszi ütemre augusztus 26-án reggel nyitják meg a jelentkezéseket az intézmények számára, közölt az Országos Erdészeti Egyesület. Az erdőpedagógiai foglalkozások fókuszában idén az erdő, mint egy önmagában fenntartható életközösség, biológiai sokféleség áll. Ma rendezik meg az országos vízipisztoly csatát, amelyhez idén is számos strand és fürdő csatlakozott. A szervezők az egyidejű vízipisztolyozás Guinness rekordját is szeretnék megdönteni. Ehhez az 5900 fős csúcsot kell fölülmúlniuk, mondta rádiónknak Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
4: Idén 42 helyszínen lehet vízipisztoly csatát vívni. Rekordkísérlet is lesz, hogy egy helyszínen hány fő vízipisztolyozik, egyszerre vízipisztoly csatát vív, illetve hogy összesen az országban hányan vívnak, és van esély a jó időjárás mellett arra, hogy megdől a korábbi rekord.
3: Kreatív alkotópályázatokat hirdetett a Herman Otto Intézet. Az év emlőse a Molnár Görény a téma. Három kategóriában nevezhetnek az érdeklődők általános iskolás korosztálytól. Az alkotásokat kizárólag digitális formában, szkennelve, fotózva vagy digitálisan elkészítve lehet benyújtani szeptember 30-áig. Részletek a Herman Otto Intézet honlapján. Sok napsütésre van ma kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a komoly felhőzet. Elszórtan kialakulhat futószápor vagy kisebb zivatar. Nagy mennyiségű csapadék azonban nem várható az ország nagy részén. Élénk erős lehet az északi, északnyugati szél, a legmelegebb órákban 30-34 fok várható. Holnap is a napsütésé lesz, majd a főszerep szinte felhő sem lesz felettünk az égen. 30-36 fokot mutatnak majd a hőmérők a legmelegebb órákban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. 2024-ben a legfrissebb Eminem albumon látott napvilágot a következő dal. Tulajdonképpen az egész karrierjére jellemző az, hogy olyan, mint egy varázsló, hogy jön Eminem, és tőle is a Houdini.

Hip-Hop, Hip-Hop, R&B. A 70-es évek hangzását beültette a 80-as évekbe. A Billboard Hot 100 listán a 36. helyen nyitott 1980-ban, azóta kinőtte magát világszerte több mint 5 millió eladott példánnyal. Érkezik sokunk nagy kedvence, 1979-ből egy időutazással Sugar Hill Gang, Rapper's Delight. Na csumára gombot, ha szereted az old school-t.

0: keep tall. 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Robbantunk egy olyan videóklippel, amely a membránokat is megtáncoltatja. Érkezik nálunk az újdonsült Tommy Richman és pörögtől a Million Dollar Baby. Itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Biz FM-en. Hangerőt fel!

0: augusztus 19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Base FM High Sense Stage. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miértrádió.hu.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
0: Reklámot hallottak. 96.4 Base FM. Hírek.
5: Átalakítják az Agrárkamara működését. Szeptember utolsó hétvégén ismét kutatók éjszakája. Napos felhős időszakok váltják egymást. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Több mint 100 milliárd forintos segítséget kaphatnak a gazdák. Köbben Anita kormány szóvévő közölte. Már szeptembertől 106 milliárd forintnyi előleget fizethetnek ki. A fagykárt szenvedők pedig hektáronként 100 ezer forintos támogatáshoz juthatnak. Átalakítják az Agrárkamara működését is, és szigorítják az összeférhetetlenségi szabályokat. A kormány emellett tovább növelni a közpénzek átláthatóságát. Az uniós forrásokat felhasználó közfeladatot ellátó szervezetek adatai egy bárki számára ingyenesen elérhető nyilvántartásba kerülnek. A kormány döntött arról is, hogy ingyenessé teszik a jogosítványszerzést a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiataloknak, és hatékonyabbá tennék a daganatos betegségek korai felismerését szolgáló szűréseket is. Két részletben érkezik az iskola kezdési támogatás, és külön igényelni sem kell, közölte Szondi Vanda, kormány szóvívő. Az első 50 ezer forintot a Magyar Államkincstár még a tanévkezdés előtt folyósítja, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában kapják meg a családok. Az összesen 100 ezer forintos támogatásra mintegy 400 ezer gyermek jogosult. Fókuszban a tudományok, idén is lesz kutatók éjszakája. Az őszi tudományfesztivált szokás szerint szeptember utolsó hétvégén, 25-én és 26-án rendezik. Több száz helyszínen várják majd a tudományiránt érdeklődőket. A programok között szórakoztató előadások, kísérletek, laborbejárások és játékos vetélkedők is szerepelnek. A szervezők közölték, a cél a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítése. Augusztus 12-én tetőzik a Perszeidák meteorraj. Ideális körülmények között óránként akár 70-90 hullócsillagot is láthatunk szabad szemmel. A szakemberek szerint érdemes fényszennyezéstől mentes helyet keresni a meteorzápor megfigyeléséhez. Idén a hold sem zavarja a látványt, hiszen aznap este részleges napfogyatkozás lesz. A hold a nappal együtt lenyugszik, így a hullócsillagok megfigyelésére sötét égbolt várható. Sok napsütésre számíthatunk, majd időnként növekedhet meg jobban a fátyol és gomoly felhőzet, kisebb záporok vagy zivadarok elszórtan alakulhatnak ki, az ország nagy része száraz marad. Élénk lehet az északias szél, 30-34 fok várható. Holnap napos száraz időre készülhetünk, szinte felhő sem lesz felettünk az égen, 30-36 fok között alakulnak a csúcsok. Hétfőn is az ország nagy részén derült napos idő várható, észak-nyugaton lehetnek kisebb záporok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Szuper szombatot mindenkinek, a mikrofonnál RP. Magyar vonalral fogunk tovább vágtatni, jön Bruno és Spack közöse Budán vagy Pesten, itt a kedvenc rádiótokban hétvégén.

maradva. 96 Népész FM, rap, hip-hop, R&B, lassú, de mégis gyors, ütemes és mégis mélyreható, a Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage, Creepin'.

Jelen pillanatban a 24. legnépszerűbb a magyar zenei videó között, lassan alulról el fogja érni a 4 milliót, 2026. május 3-án droppolt, jön BSB Nagybogi közöse, Always Be Mine, itt a kedvenc rádiótokban.

96.7 FM, Rap, Hip Hop, R&B. Megyünk tovább egy nagyon csinos kis csajszéval. Több mint 2,7 milliós feliratkozó táborral érkezik Pink Panthers. 25. május 9-én jött ki a dal, a 38 milliós ligában játszik, több mint 650 ezer like mellett. Én már a kisasszonnyal búcsúzom, holnap reggel 6 és 10 között várok mindenki tengermész szeretettel, tehát érkezik Pink Panthers és az Illegal. Mindenkinek csodás szombatot, a mikrofonnál Árpi volt. Sziasztok!

0: két órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. Hírek.
1: A vártnál alacsonyabb volt az infláció júliusban. Komoly károkra számítanak a kukorica termesztők, elszórtan lehetnek záporok. Demeter Dia vagyok. A vártnál alacsonyabb volt az infláció júliusban, éves viszonylatban 1,2%. A KSH friss adatai szerint az élelmiszerek ára 1,1%-kal, a vendéglátási szolgáltatásoké 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatásoknál 4,7%-os áremelkedés volt, és majdnem 3%-kal drágultak a szeszes italok és dohányáruk. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer állapotát. A Szociális és Családügyi Minisztérium intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel tárja fel a hiányosságokat. Vizsgálják az intézmények körülményeit és egyeztetnek a gyermekvédelem helyi szereplőivel is. Augusztus végétől pedig az érintett gyermekeket és fiatalokat is bevonják. A tárca célja, hogy feltárja és kijavítsa a rendszer hibáit. Komoly károkra számítanak a kukorica termesztők, idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetettek kukoricát, ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az asszály, mondta rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: Jelenleg a kukoricán aggódunk, Magyarországon egy 589 000 hektáron lett kukorica vetve 2026-ban, ez a 5-6 évvel ezelőtt területnek a fele, tehát a kukorica lefeleződött, és ugye a napokban lévő 40 fokos hőmérsékletek pedig azt jelenti, hogy minden nap 2-300 000 tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly asszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
1: Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Fagylaltárusoknál, nyári táboroknál, zöldség- és gyümölcsárusoknál, bringás büféknél is vizsgálódnak a szakemberek. Az első szakaszban a legtöbb ellenőrzött termék és vállalkozás megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor a szakemberek több súlyos szabálytalanságot is feltártak, közölte a Nébih. Eddig több tonnányi élelmiszert kivontak a forgalomból, a hatóság számos esetben bírságolt is. A nyári termékek és célterületek ellenőrzése egészen augusztus 20-áig folytatódik országszerte. Sok napsütésre számíthatunk, majd időnként növekedhet meg jobban a fátyol és gomoly felhőzet. Kisebb záporok vagy zivadarok elszórtan alakulhatnak ki. Az ország nagy része száraz marad. Élénk lehet az északias szél, 30-34 fok várható. Holnap napos száraz időre készülhetünk, szinte felhő sem lesz felettünk az égen, 30-36 fok között alakulnak a csúcsok. Hétfőn is az ország nagy részén derült napos idő várható, északnyugaton lehetnek kisebb záporok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96.4 Beast FM, Rapim, a Pár NBA Revolution vagyok. Ugorjunk is neki az LT Beast Top 20-as listánknak is, méghozzá ezen a héten 20. helyen Doechii és SZA Girl Up című dala áll, ami egy 2025-ös felvétel és a TDE, illetve a Capitol Records gondozásában jött ki. A 2025-ös év utolsó nagy megjelenését Doechii-nak köszönhetjük, december 30-án ugyanis teljesen váratlanul adta ki a legfrissebb dalát, a Girl Up-ot. Ha a váratlan időpont nem lenne elég ahhoz, hogy felkapjuk a fejünket, a dal refrényét az utóbbi évtized legsikeresebb R&B énekesnője SZA énekli, akivel mindketten a Los Angeles-i TDE kiadó csapatát erősítik. A dalhoz készült minimalista klipet Ausztráliában forgatták, gyakorlatilag egyetlen főszereplővel, egy éjszakában ringatozó jachton láthatjuk táncolni és egy keveset rappelni Doechiit. A dal lényegében feldolgozás, a zenei alaphoz ugyanis a legendás producer duo a Neptunes egyik legegyedibb beatet használták fel 2002-ből. Pharrell és Chet Hugo az eredeti beatet a Cash Money kiadó hírhet vezérének, Birdmannek írták, közös daluk végül What Happened to That Boy címmel jelent meg 24 évvel ezelőtt, és a klip tagjai is közreműködtek benne. 2025 biztosan Doechii éve volt, és nagyon úgy tűnik, hogy 2026 is az övé. A Girl Get Up könnyen lehet az első igazi albumának az előfutára, amit a Grammy-díjas mixtape az Alligator Bites Never Heal után gyakorlatilag az egész hip-hop világ vár. 2026. február 1-én megtartott idei Grammy-gáláról sem távozott üres kézzel, az Anxiety bár több kategóriában is jelölték, végül az év videója kategóriában hozta a díjat, úgyhogy érkezzék ez a kiváló dal, jön Doechii és SZA és Girl Get Up című közös daluk, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista 20. helyéről ezzel indulunk.

96.1 Beast FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Beast Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 16. helyen Cardi B Eher című slágere áll, ami egy 2026-os felvétel és az Atlantic Records gondozásában jött ki. Szóval Cardi B július 31-én váratlanul új dallal jelentkezett. Az Ehe egy tempós trap track, ami a bronxi világsztár legjobb klubokat megmozgató pillanatait idézi. A borítón a Dominikai Köztársaság címerét ábrázoló bikinében láthatjuk, és a dal érkezését is a Szigetországból jelentette be. A szövegét tekintve az Ehe szintén egy klasszikus Cardi B track, a világ tetejéről gúnyolódik a hétereken és az exein. Kisebb meglepetésre a dal fizikai formátumban is megjelent, méghozzá CD-szingőként és 7 incses bakelitlemezként is, utóbbi fekete műanyag helyett szintén a Dominikai Köztársaság színeiben pompázik. Cardi B ezelőtt 2025 őszén jelentkezett dalokkal. Akkor második albumáról érkeztek egymás után a trackek, de az Am I a Drama című lemez népszerűsége messze elmaradt a várakozásoktól. Az utóbbi hónapokban egy közreműködést azért vállalt, az év R&B albumának ígérkező Kelani lemezen hallhattuk a Packet című dalban. Egy nagy sikert azért elkönyvelhetett az utóbbi hetekben is. A Megan Thee Stallionnal közös Web című daluk elérte a gyémántlemes státuszt, azaz több mint 10 millió példányt kelt el az Egyesült Államokban. Cardi B-nek ez az I Like It után már a második gyémánt minősítést érő dala, Megannak az első. Ez korábban csak nagyon keveseknek sikerült, úgy mint például Eminem, Black Eyed Peas-ék vagy éppen Travis Scott tartoznak közéjük. Azonban most érkezik Cardi B legújabb dala, az Ehe. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista 16. helyről, ezzel megyünk tovább.

96.1 BFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az e-heti Béztopuszas listánkon is, méghozzá ezen a héten 11. helyen Shensia Bossab 2025-ös felvétele áll, ami egyébként az Epic Records gondozásában jött ki. Shensia egyike Jamaica legnagyobb fiatal sztárjainak. Miután szerepelt Roddy Ricch és Kanye West oldalán, ugyanaz az Interscope Records ajánlott neki lemezszerződést, ahol például Black Eyed Peas-ek és Lady Gaga lemezei is megjelennek. Debütáló albuma is náluk jött ki, Alpha címe, még 2022-ben. A folytatás két évvel később érkezett mérsékelt sikerrel, pedig Coil Rate vagy épp a brazil szupersztárt Anitát is hallhatjuk rajta vendégként. De ezek után úgy tűnik 2025 Shensia éve lett. Szerepelt ugyanis a tavalyi év legnagyobb dancehall sikerében, a Shake It To The Max remix változatában, ami TikTok slágerből hamar a klubok favoritjává vált világszerte. Ezek után Mariah Carey is meghívta aktuális albumára vendég szerepelni, ráadásul a Sugar Sweet lett a lemezről megjelent második single, amiben Shensia mellett az éppen Amerikában legnagyobb sikereit élő Kelani is hallható. A berlini elektronikus zenei zseni Purple Disco Machine-nal is közösen felvett Honey Boy című dala is idénre ért be igazán, jóval túl a 110 milliós hallgatottságon. Ezek után már csak egy szóló siker hiányzott a 2025-ös évre, és úgy tűnik, hogy a Bossappal ez is megérkezett. A dal egy 2021-es R&B klasszikus, Blue Country a legnagyobb slágerének, a Hidebop Style-nak a feldolgozása. Az eredeti a 2000-es évek elején egészen az amerikai lista második helyéig menetelt, és egy sikeres karrier első lépése volt. Shensia feldolgozására természetesen Blue Country is áldását adta, szerepelni azonban végül nem akart a dal klipjében, ahol itt Shensia a barátnőivel látható szépségszalomban, vagy épp egy kamion rakterében. A Bossaphoz nem csak a különösen emlékezetes zenei alapot használták fel, hanem az ének dalamot is átemelték a Hit'em Up Style-ból, úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Shensia, tőle is pörög, a Bossap című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BFM-en, a Béztopuszas lista 11. helyéről, ezzel megyünk tovább.

94.6 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az ELTI Bass Top 20-as listánkon is, még hozzá ezen a héten 7. helyen Tyla Chanel című dal áll, ami egy tavalyi felvétel, egy 2025-ös dal, és az Epic Records gondozásában jött ki. Dél-Afrika legsikeresebb énekesnőjét, Tylát a világ nagyobbik fele, 2023-as sikerdala a Walter kapcsán ismerte meg. Ez volt az első dél-afrikai dal, aminek sikerült bekerülnie az amerikai top 10-be, de más országokban, köztük Nagy-Britanniában is remekül szerepelt. Tyla ezek után nem elégedett meg a One Hit Wonder szereppel, ő jóval többen gondolkodott egyetlen slágernél. 3 év után gyakorlatilag Afrika kulturális ikonjává vált, minden idők legsikeresebb dél-afrikai énekesnőjéként kiáltották az Amapiano királynőjének, ami ország a legnépszerűbb zenei műfaját jelöli. A Water után a postustart lett a következő sikere, közben pedig többek közt egy Grammy-díjat is átvehetett legfiatalabb afrikai zenészként. 2025-26-ban pedig úgy tűnik, a Chanel az aktuális legnagyobb slágere. A dal október 24-én debütált az MTV Video Music Awards-on, ahová Tyla a dal címéhez illően Chanelben érkezett, előtte csak egy zárt körű esemény résztvevői hallhatták meg a tracket Berlinben. Második albumának felvezető daláról van szó, ami végül 2025. július 24-én jelent meg, A-Pop címmel. A 14 dalos album ugyan a címe is sugallja, jóval több popzenei elemet tartalmaz, mint amit Tylánál megszokhattunk, és jóval több gitárt is hallhattunk rajta. Közreműködőként pedig feltűnik az év nagy visszatérője Zara Larsson is, szintén popvonalat erősítve. A Chanelhez forgatott videóban Tylát egyedül láthatjuk különböző díszletekben, hol egy hatalmas kör alakú Chanel táskával, hogy egy emelet magas rózsaszín cipő mellett táncolva. A megjelenésekor egy kisebb botrány is kirobbant a dal kapcsán, mikor Young Miami, a City Girls duóból, aki egyébként Amerikában az év trap slágerét jegyzi, azzal vádolta meg Tylát, hogy az ő kiadatlan dalát lopta el, amit hónapokkal korábban ő maga mutatott meg neki. Egyéb bizonyíték, például az említett kiadatlan dal, azóta azonban nem került elő az ügyben, úgyhogy érkezik most Tyla tőle is Chanel című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista 7. helyéről ezzel megyünk tovább.

0: Béztop 20. Rewind.
1: 964 BSFM, Rapkipap, R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Béztop 20-as listánkon is, de még mielőtt elárulnám nektek, hogy ezen a héten ki az abszolút a befutó a number one, zuhanjunk bele Rewind rovatunkba, egy kis ideutazással kalauzolnálak el titeket. Visszaugrunk az időbe 25 évet, meg sem állunk 2001. augusztusának közepéig, és megmutatom nektek, hogy ebben az időszakban melyik dal uralta az amerikai toplistát. Ez a dal bizony nem más, mint Alicia Keys Falling című gigászi slágere. Szóval Alicia Keys debütáló albumának, a Songs in a A Minornak első klippes dala nem csak Amerikában, de az egész világon is óriási siker volt. A Fallin' és a lemez olyan további slágerei, mint a Woman's Worth és a Girlfriend mindenkivel megismertették az akkor alig 18 éves énekesnő nevét. A Billboard, azaz az amerikai slágerlista csúcsán 2001 nyarának végén és őszén a Jennifer Lopez-Jero párossal váltogatták egymást az első pozícióban. Ők az I'm Real című dal remix változatával voltak versenyben. A Fallin'ból készült egy remix verzió, ami a hip-hop klubokat célozta meg, és amiben a remixek királya Busta Rhymes is hallható, akivel a Jay Records-nál azokban az években kiadótársak is voltak. Ezzel folytatjuk most, szóval érkezik a gyönyörű Alicia Keys tőle is Fallin' című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 964 BSFM-en, a Béztop 20-as lista Rewind rovatából.
0: Béztop

96.4 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Kapaszkodjatok, elérkeztünk a Beast Top 20-as listánk első helyéhez, amit ezen a héten Jude Law és All You Reflex című slágere birtokol, ami egy idei dal, egy 2026-os felvétel és a Super Management gondozásában jött ki. Július 10-én érkezett meg Jude Law karrierjének negyedik albuma, a Civil. A 10 dalból álló, sokak szerint eddig legszemélyesebb lemezén hallhatjuk közreműködni Gyurist és a Blaha Luzia énekesnőjét, Soblocher Barbarát is. Az első single Vroom címmel érkezett meg, még májusban, a klipjét pedig Japánban forgatták. A Szigetország és elképesztő kultúrája úgy tűnik, hogy nagy hatással volt Jude Law-ra, nem csak klipet forgatott ott, a lemez egy másik dalát Tokyo címre keresztelte, sőt a Reflex című következő single közreműködő Only You is Japánból érkezett. A Reflex klipje 3 nappal az új album előtt, július 9-én jelent meg. Itt is több japánra utaló elemet láthatunk, gésára készült képet, japán nyelvű feliratokat, tisztelgést a japán autókultúra előtt. Az utolsó verzét pedig Only You énekli, aki a 2020-as években Japán egyik legnépszerűbb rap előadójává emelkedett, és az utóbbi években nem csak rappelni, hanem énekelni is hallhatjuk. A Reflex így nem csak egy nemzetközi együttműködés, hanem gyakorlatilag kontinenseken, nyelvi határokon átívelő közös munka. Úgyhogy mi is élvezzük ennek a munkának a gyümölcsét, és hallgassuk is meg, jön Jude Law és Only You Reflex című slágere itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista e heti első helyéről. Ezzel megyünk tovább.

augusztus 19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Base FM High Sense Stage-e. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: BSFM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: R&B.
1: I've seen the devil dance sunset.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Nem sokára itt lesz velünk egy jó kis magyar páros, Vézsé és Rézműves, és tőlük indul a Vágy meg.
2: Vágy meg, ne siess kérlek, vágy meg, ne játsz az eszedet, fúj hozzám, valamit mondj már, szólj hozzám.
0: Műsorajánló.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Lásd Doja Cat-et, aki már nem először akasztotta össze a balszát Elon Musk-kal. Ugyanis júniusban történt, hogy az X, vagyis egykori Twitteren megszűnt az audio post funkció, és emiatt emelt szót. Különféle módokon sértegette Elont. Hát én nem szeretném vele összeakasztani a bajszomat, és remélem, hogy rám nem is fog megharagudni. Mondjuk erre amúgy sincs sok esély. Arra viszont van esély, hogy egy menő dalt játszunk tőle, pörög az Agora Hills.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek a Megasztár felfedezetjét, Pifut és mentorát Marics Petit, pörögtőlük a Swindler.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. De gyerekek, ne feledjétek, hogy lehet minket online is hallgatni, méghozzá a bassfm.hu-n keresztül. Most pedig hozom nektek Destés Jankolájt, aki tudjátok, hogy holnap a Dunafesten fog fellépni, és biztos vagyok benne, hogy óriási fognak aratni. Egyébként a Dunafest már csütörtök óta megy, és eddig nagyon-nagyon sikeres. Most viszont pörgetem a srácoktól az Omammát.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Most Magyarországról Amerika irányába fordulunk. Hozom nektek Post Malone-t és Ty Dolla Sign-t, most ők szolgáltatják a zenét. Indítom tőlük a Psy.

Ne legyetek úrban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna, bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálnak? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni állnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak. Razzi.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Nem sokára itt lesz velünk Dash és Youngfly, és az ő közösük

0: augusztus 19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Bass FM High Sense Stage-e. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Gyerekek, most újra magyar vizeken evezünk tovább. Hozom nektek a Valmáros srácokat, azon belül is Milót köszöntjük, ugyanis a héten volt a szülinapja, innen is nagyon boldogat neki. Még emellett van hírem róla, ugyanis augusztus 12-én a Most Wanted műsorban fog debütálni, méghozzá Gáspár Lacival. Kíváncsian várom, milyen lesz az eredmény, addig is pörök tőle is Marics Petitől, vagyis a Valmártól és Tomitól a Valencia.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Gyerekek, ne felejtjétek, lehet nekem üzenni SMS-en és Viberen keresztül is a 0620 96.4 99 99-es számon. Most pedig rátérünk a zenére nem mással, mint Jude Law-val, aki szintén többet magával részt vett a SZIG Fesztiválon. Most pedig éppen úton van Egerbe. Hozom az egyik legismertebb dalukat Lil Frakkal, indítom a Lejt.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek Fárói Moncsot, akinél most azok a legújabb hírek, hogy 2026-ban meg fog jelenni az External Affairs albuma. Egyelőre erről még nincsen hír, hogy pontosan mikor, a kritikusok és a rajongók epekedve várják, hogy mi lesz, és hogy milyenek lesznek az új dalok. És ezt nem is csodálom, hiszen fantasztikus dalai voltak a múltban is. Most is például időutazunk, hogy egyet megmutassak nektek. 1999-ből hozom nektek a Simon Says slágerét.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Mindjárt itt lesz velünk a pörgős nyelvű rapper Eminem és a Houdini.
0: Műsorajánló. A nyár, akkor Balaton. A Balaton, akkor Strandfesztivál. Ebben az évben először jön

0: augusztus 19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Bass FM High Sense Stage-e. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.
1: Damn, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Piti bandita, mint a Biz

Tudod mi a 96.4 Bass FM?

96.4 Bass FM, Prep Hip Hop R&B. Gyerekek, Manuel, elmegyünk tovább, és a négy jó slágerével. Aki szereti, annak pedig hangerőt fel.

0: hozom nektek Jude Law-t, akinek júliusban megjelent a Civil című albuma. A visszajelzések vegyesek, több hallgató szerint elsőre furcsa, de majd egyre jobban beértek a számok. Ti már hallgattátok? Itt minden esetre nálunk indul a sötét.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik.

0: 96.4 Bass FM, Prep Hip Hop R&B. Hozom nektek a pörgős nyelvű rappert Eminemet, aki egy aukción vett részt. Ugyan nem ő szervezte, és nem is ő vezette, viszont a saját sneaker kollekciójának több mint 100 darabját bocsátották árverésre Julian's Auctions szervezésében. Na hát ez nagyon nemes dolog tőle, és remélem is, hogy jól sikerült. Itt pedig hozom nektek 2002-ből az örökzöld slágerét, Indul a Lose Yourself. Csak is itt a 96.4 Bass FM-en.
1: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Na gyerekek, indul a műsorom utolsó órája, én Széles Iza vagyok. Ne felejtjétek, tudtok minket online is hallgatni, hogyha nem vagytok esetleg rádió közelben, méghozzá a bassfm.hu-n keresztül. Most hozom nektek Doja Cat-et és tőle a Vegas-t.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Akinek mára még nincsen semmilyen programja, akkor mondok egy jót. Lil Frakma fel fog lépni méghozzá a Balzac All Star szombati programján 20-25-től. Itt pedig nálunk pörög az Asztál című dala.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

Magyar vizeken evezünk, hozom nektek a BSV srácokat és Nagy Bogit. A BSV srácok, tudjátok, tegnap már elkezdték a dupla Budapest parkos koncertes buliukat, ahová képzeljétek el, hogy Nagy Bogi helikopterrel érkezett. Na hát egy igazi sztár így közlekedik, ez egyébként azért történt, mert Bogi a Dunafesten, vagyis Esztergomban lépett fel, utána meg sietett jó barátaihoz, a BSV srácokhoz, hogy előadhassa velük a közös dalaikat. Ide ugye nem helikopterrel jött, de érkezik hozzánk a BSV-től és Nagy Bogitól az Always Be Mine sláger.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Újra magyar vizeken hozom nektek Brunót, aki holnap szintén ott lesz a Duna Festes bulin, és biztos vagyok benne, hogy belecsap a lecsóba. Ahogyan itt is Spákkal, indítom is a srácoktól a vakmeleg slágerüket.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop.
1: Gyerekek, már a búcsúzom tőletek, de holnap délután 2-től 6-ig újra itt leszek veletek. Én Széles Iza vagyok, hamarosan jön a kollégám DJ Venom, úgyhogy feltétlenül maradjatok velünk. Mindenkinek nagyon szép szombat délután kívánok, sziasztok!
0: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

50 Cent és a szuperproducer Scott Storch együtt, valamint érkezik majd Lil Durk és J. Cole duója is, akik ezzel a bizonyos trackkel, amivel jönnek, majd meghódították az amerikai top 10 csúcsát. Kezdeni pedig szintén egy duóval fogunk, VZ és Rézműves jönnek együtt, itt a 96.4 Bass FM-en.

A zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B. Éjjel-nappal. 96.4. Beats FM.

Ilyen a biznisz, te is osztani mész. Biztos finomabb az ottani hész. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek. Az ottani hésznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani hész.

tartól a sziget, és hogyha a tavalyira gondolok, akkor bizony azonnal beugrik Post Malone koncertje a nagy színpadról. Egy country showra számítottunk, ezzel szemben egy nagy zenekarral, country dalokból és hip-hop trackekből egyaránt építkező remek koncertet kaptunk, a szívét, lelkét a színpadra kitevő Postitól. A folytatásban ő érkezik méghozzá egy olyan trackkel, amit ezen a koncerten is lehetett élőben hallani, ez a Wow itt a 96.4 Bass FM-en.

Blow Your Mind refrénjét Gwen Stefani énekelje. Eve és Dr. Dre, aki ugye ennek a tracknek a producere volt, azonban ragaszkodtak hozzá, így aztán vele született meg ez a világsiker, utána pedig Gwen annyira szívesen dolgozott Dr. Dre stúdiójában, hogy még több közös tracket felvettek együtt, na de most jöjjön az első, amit együtt készítettek, ez a Let Me Blow Your Mind itt a 96.4 Bass FM-en.

Tanul minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: tudatok, kategóriák ezeken túlmutatok.
1: Citromeggel!
2: 96.4 Base FM Rap Hip Hop R&B.
3: Folytatásban is megéri majd a Base FM-mel tartani. A következő órát magyar trackkel indítjuk. Érkezik Dash, Youngfly és Azaria triója, a track pedig tőlük a Bakpak.
4: Nézd, mit tettem az asztalra, ma csak a gadget, tehát egy igazi angyalka. Ez Budapesten pedig Atlanta, és itt a money van a Bakpakba.
2: Műsorajánló. A nyár, akkor Balaton. A Balaton, akkor Strandfesztivál. Ebben az évben először jön a

0: 19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Base FM High Sense Stage-en. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

FM, Rap Hip Hop R&B, a mikrofon mögött ebben az órában is DJ Venom. Hallattok majd egy hamisítatlan hazai posszi tracket, a következő 60 percben a Hősök vezetésével itt lesz majd a két héttel ezelőtt új lemezzel, a másodikkal jelentkező Tyla, és jön majd a torontói R&B világsztár The Weeknd is, aki most azt fontolgatja, hogy ezen a néven már több koncertet nem ad, és több lemez sem készít. Kezdeni azonban egy nyugati parti legendás csapattal fogunk, jön a Dog Pound, természetesen a nagy kutyával, Snoop Doggal együtt, úgyhogy lehet dobni a dupla V-ket az égbe, megyünk Los Angelesbe, itt a 96.4 Bass FM-en.

0: héttel ezelőtt jelent meg, a címe Civil, és talán ez az eddigi legszemélyesebb Jude Law lemez, tele rengeteg japán hatással, hiszen Jude Law klippet is forgatott a Szigetországban, és hát elképesztő hatással volt rá a japán kultúra, amit abszolút meg tudok érteni. A folytatásban érkezik tőle a Sötét című track, itt a 96.4 Bass FM-en.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik, felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat, hibátlanul működik, a legkisebb

0: 95.hu.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

kérdezték, hogy ki az az előadó, az egész világ összes előadója közül, akivel legszívesebben dolgozna együtt, akkor ő Lil Durk-t, a chicagói rapsztárt adta válaszul. Az előző órában hallottátok Lil Durk-t, akkor most ebben az órában érkezzen Manuel, és tőle a Need You itt a 96.4 Bass FM-en.

Nemrég elárulta, hogy Eminem és Dr. Dre segítettek neki néhány hónappal ezelőtt, amikor rehabra kellett vonulnia, és váratlanul anyagi támogatásra volt szüksége. A folytatásban jön a nagyon segítőkész és jó barát Eminem és az ő legutóbbi sikere, ez a Houdini itt a 96.4 Base FM-en.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hello mindenkinek, én DJ Venom vagyok, ez itt a Bass Ride, ahol ma megünnepeljük majd Jay-Z és Kanye West egyetlen közös albumát, ami a napokban lett éppen 15 éves. Kiderül, hogy milyen hip-hop és R&B előadók lépnek fel a már vasárnap este elinduló szigeten, és az is, hogy Method Man melyik dallal ünnepelte 25. házassági évfordulóját. Rajtuk kívül jön 50 Cent, French Montana, Biggie és a Cypress Hill is, elsőként azonban a Dog Pound egyik fele Kurapt következik, aki a héten új albumot jelentetett meg, méghozzá West Coast veterán DJ Battle 2-tel közösen, a címe Tales from My Hood, és természetesen a Death Row fiatal ászai mellett a nagy kutya Snoop Dogg is hallható rajta. Tökéletes napfényben autózáshoz, és hát napfény tekintetében Budapest sem áll rosszul az utóbbi hetekben, szóval tökéletes számunkra is ez a Me and the Boys itt a 96.4 Bass FM-en.

94 Beats FM, Rap Hip Hop R&B, Anderson .Paak ezen a nyáron Bruno Mars oldalán járja a világot a The Romantic Tour keretében, ahol DJ alter egója DJ PV melegíti be a közönséget az arénákban a koncert előtt. Persze Anderson nem csak a lemezjátszók mögött áll, rappel is, néhány napja Londonban pedig Cordé is beugrott mellé, hogy együtt adják elő az R&B című közös trackjüket, ami már több száz milliós hallgatottságnál jár, és amiben elképesztően erős közöttük a kémia, talán ezért is készítettek ezután két újabb tracket együtt. De most jöjjön az első, amit együtt vettek fel a stúdióban, itt a 96.4 Bass FM-en.

94 Beast FM, Rap Hip Hop R&B éppen ma ünnepli 15. születésnapját a Watch the Throne, Jay-Z és Kanye West egyetlen közös lemeze, és ami mindkettőjük karrierében egy különleges pillanatot jelentett. Kanye a Jay-Z vezette Rockefellernál kezdte producerként a karrierjét, többek között az Izzo című Jay-Z sláger beatjét is ő írta, ezután pedig nagyon sokáig nem hagyták, hogy kilépjen ebből a beatmaker szerepből, de ő bizony rappelni akart, és az első lemezével, a minden taroló College Dropouttal bizony be is bizonyította, hogy egy zsenivel van dolga a rap világnak. 2011-ben pedig, hogy ne kelljen dönteni, ki is ül a rap világ trónján, inkább felvettek egy közös albumot többek közt Kid Cudi, Beyoncé és Frank Ocean közreműködésével. Nem meglepő módon az első helyen nyitott Amerikában, még további 11 országban került be a top 10-be, és végül több mint 5 millió példány kelt el belőle. Most jöjjön is ennek a születésnapos mérföldkőnek a nyitódala, Frank Ocean nagyon kevés vállalt közreműködése közül az egyik, ez a No Church in the Wild, itt a 96.4 Base FM-en.

0: 94 Beats FM, Rap Hip Hop R&B, nem csak Jay-Z és Kanye ünnepelnek album jubileumot a napokban. Ezen a hétvégén 30 éves ugyanis a Cypress Hill karrierének egyik legérdekesebb kiadványa, az Unreleased and Revamped EP. Mindössze 9 track, remixek és kiadatlan számok gyűjteménye, és jól jelzi a Cypress iránti rajongást, hogy ez a két album között kiadott ínyenség is simán aranylemez lett az Egyesült Államokban. Én bevallom, hogy nagyon elfogult vagyok ezzel a kiadványa kapcsolatban, ugyanis ez volt életem első CD-je. Aztán úgy alakult a dolog, hogy ezt Sandognak is elmesélettem, mikor interjút készítettem vele és Beeriller Sopronban, és hát azon eléggé meglepődött, hogy nekem 13 évesen sikerült az örök kedvenceim közé fogadnom ezt az igazán sötét Los Angeles-i rap klasszikust. Tegyetek vele ti is így, elképesztően jó trackek sorakoznak egymás után rajta. Most jöjjön is rögtön az első dal, egy igazi epic, ez a Bombidi Bye Bye Fugees remix-el bizonyám itt a 96.4 Bass FM-en.
1: Refugee Cat with Cypress Hill.

0: 94 Beast FM, Rap Hip Hop R&B. Ebben az órában jön majd Georgia Smith, Beton Hoffi, Lil Kim és Ice Cube is. Ez itt továbbra is a Bass Ride, én DJ Venom vagyok. Elsőként azonban a Capone and Noriega duo következik, a New Yorki Thug Rap királyai, akik közül Nori már hosszú évek óta rendkívül sikeres podcaster, és nemrég egy adásban elárulta, hogy Biggie nem sokkal a halála előtt felhívta őt telefonon Los Angelesből, hol 1997. március 9-én halálos lövések érték. Biggie pedig azért telefonált, most figyelj, mert rappelni akart a duó akkor még kiadatlan TOMY, azaz Top of New York című számában. Bang! Belegondolni is csodás, hogy milyen lehetett volna ez a klasszikus, ha még Biggie-t is hallatjuk benne. De sajnos be kell érnünk az eredetivel, itt a 96.4 Bass FM-en Nori pedig azt mondta, amíg él, nem felejti el ezt a hívást Biggie-től. Meg tudom érteni.
1: From Iraq to Kuwait, world up, that's the station. Regulation, CNN, Channel 10, once

96.4 Base FM, Rap Hip Hop R&B. A mínusz egyedik nappal már vasárnap elstartol az idei sziget, ahol természetesen kedvenc műfajainkban is rengeteg előadót láthattok majd. A Drapjárt színpad idén is szerte Európából fogadja a tehetségeket. Lesz minden nap délutáni breaktánc, és természetesen a hazai rap élvonal is képviselteti magát. Ami pedig a világsztárokat illeti a nagy színpadon, láthatjuk majd ott Skeptát és a két évvel ezelőtt a fesztivál egyik legjobb koncertjét adó Loyal Carnert is. A zárónapon pedig a csodás Georgia Smith érkezik élete első magyarországi koncertjére szintén Angliából. Most pedig hangolódjunk egy picit a sziget fellépéjére. Elsőként énekel Georgia Smith, ez pedig a Be Honest tőle itt a 96.4 Base FM-en.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Method Man és felesége Tamika múlt héten ünnepelték 25. házassági évfordulójukat sok barát társaságában. Csak a legjobbakat kívánjuk nekik innen Budapestről is. Nagyon jó volt látni, hogy milyen boldogok ők ketten, negyed század elteltével is. Az pedig remek volt hallani, ahogy Method Man feleségének rappeli el a hip hop történetének egyik leghíresebb szerelmes rap számát, a Grammy díjat is érő All I Needed, ami a 90-es évek közepén Mary J. Blige énekével vált teljessé. Fun fact, hogy Meth és Tamika már akkor is ismerték egymást, amikor ez a dal megjelent. Ezzel a Wu-Tang klasszikussal folytatjuk itt a 96.4 Bass FM-en.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Az elmúlt órákban a Bass Ride-ot hallottátok, én DJ Venom vagyok. Jövő héten a Cypress Hill szintén jubileumot ünnepel, így akkor majd a legendás debütálásukról emlékezünk meg, természetesen ezt nem lehet kihagyni. Ma még a Jay-Z Kanye páros következik, és a Watch the Throne legnagyobb sikere a Paris, aminek a beatjét az akkor még mindössze 24 éves Los Angeles-i producer Hitboy készítette. Hónapokkal korábban átküldte Kanye-nek ezt a beatet, és már rég más számoktól várta a sikert, amikor csörgött a telefonja, Kanye pedig így szólt bele, meg fog változni az életed. És végül így is történt, ezzel az utánozhatatlan trackkel folytatjuk itt a 96.4 Bass FM-en. Hello, szevasz!

0: van, csak bírj le.
1: Leszeged fejek a buszon, senki se kérdi, meddig utazom, senki se vágja, mibe lehetek, a hideg az ablak, oda lehelek, én hagyok egy jelet, vagy szállok a keletinél. Külön utakon ugyanaz a cél, elsodor a tömeg, az ára, négyes, a hatos, a lehel a tér.

0: az ingem is vintéd, csak úgy fénylik a kosztól. Hát vigyázz magadra, mert nincs aki pótol.
1: Ilyen még nem volt, csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass

98.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Ez itt a Superfly Radio Show, én pedig Brida Bia vagyok, aki minden szombat este 8 és 10 között mixeli a menőbbnél menőbb trekkeket. Egy old school körrel indítunk, de szerintem az alapbeatjét már fel is ismerted, de ne szaladjunk még ennyire előre. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620 96 499 99-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. Ahogy én említettem, egészen este 10-ig pörgetem nektek a trekkeket, utána pedig érkezik majd Ben Junior. Megindulunk Exhibittel és az Excel a 96.4 Biz FM-en.

0: motherfucking soulmate.
1: 96 Babies FM, rap, hip-hop, R&B. Ez itt a Superfly Radio Show, minden péntek és szombat este várunk titeket, hozzuk a bulihoz alapozó trekkeket. Most például csípőtekerős vonalra megyünk át, mert érkezik Maluma is, ez tőle a Mama Tetema, a 96.4-en a Superfly Radio Show-ban.

0: Butterfly. A 96.4 Base FM-en. Rap, hip-hop, R&B, Mixben, Superfly. A lemezjátszóknál Prédabia. Prédabia.
1: Everything's for it.

94 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Ez itt a Superfly Radio Show, minden péntek és szombat este 8 és éjfél között várunk titeket. Pénteken Revolution, Nash és Venom, szombaton pedig jó magam Breda Bia, aki előkészíti a terepet Ben Juniornak. Ő 10-kor átveszi a stúdiót és egészen éjfélig hozza a kedvenceit. De addig azért még bőven van idő, egy másfél óránk maradt még együtt. Hip-hop körrel megyünk tovább, mert érkezik Lil Pump és Lil Wayne, ez a Be Like Me, itt a 96.4-en a Superfly Radio Show-ban, úgyhogy hangod fel! Yeah.

96 BSFM, rap, hip-hop, R&B. A pult mögött jó magam Brida Bia, egészen este 10-ig pörgetem a kedvenceimet, megremélem, hogy a ti kedvenceiteket is, hogy megalapozzam a buli hangulatot, és remélem, hogy egy klubban is találkozunk majd nem sokára, Pesten vagy vidéken. És tudjátok, hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620 96 499 99-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. Az első óránknak a felén már túl vagyunk, de a második fele is eszméletlennek ígérkezik. Adok egy kis sneak peeket, hozok majd old school beateket is, például Coolio-tól a Gangsta's Paradise. De most megyünk is tovább, és szerintem az alapbeatjéről már fel is ismerted, hogy ez a Rex on Rex, hol máshol, mint itt a 96.4-en, a Superfly Radio Show-ban.

0: 94 Beat FM, Rap, Hip Hop, R&B. Micsoda dal, egy igazi klasszikus, egy hatalmas kedvencem, és képzeljétek, hogy a bulikban is szoktam játszani. Ez volt Coolio és a Gangsta's Paradise. Még körülbelül 10 perc maradt az első közös óránkból, de egészen 10-ig itt vagyok veletek a Superfly Radio Show-ban, de utánam sincs nyugalom, ugyanis érkezik Ben Junior, aki egészen éjfélig hozza majd a kedvenceit. Most pedig kanadai vizekre vezünk, érkezik Drake és a God's Plan című trackje a 96.4-en a Superfly Radio Show-ban.
1: I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep

tunnel for a while. Most egy picit leállunk, de ne szívd fel magad. A Superfly már is folytatódik. Műsorajánló. A nyár, akkor Balaton. A Balaton, akkor Strandfesztivál. Ebben az évben először jön a

19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Base FM High Sense Stage-e. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, ez pedig itt a Superfly Radio Show. Minden pénteken és szombaton várunk titeket, este 8 és éjfél között hozzuk a talpalávalót. Péntekenként Revolution vár titeket, az oldalára pedig érkezik mixelni Nash és Venom. Szombaton pedig én indítom az első két órát, utána pedig egészen éjfélig Ben Junior. Hogyha szeretnétek írni nekünk, üzenni, azt a 0620-964-9999-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. Most pedig nincs más hátra, mint előre, az alapítjéről már halljátok, hogy ez nem más, mint Drake, itt a 96.4-en a Superfly Radio Show-ban. Play!

0: XFM. Bass. Rock. Hip-hop.
1: R&B.
0: Mixben. Superfly. A lemezjátszóknál Prédobia. Prédobia. Prédobia.

0: Figyelj, bro! Told az igét! Superfly! A 96.4 Base FM-en.
1: Base.
0: Rap, hip-hop,
1: R&B,
0: Mixben. Superfly! A lemezjátszóknál Prédabia! Prédabia! Préd

104 Beats FM Rap, Hip Hop, R&B. Az elmúlt pár percben Doja Cat énekelt és rappelt nekünk itt a Beats-en. Én pedig Breda Bia vagyok, egészen 10 óráig a lemezjátszók mögött. Hozok old school beateket, újdonságokat, dögös csajos trekkeket és olyanokat is, ami old schoolnak tűnhet, de nem éppen az. Mint például a következő dal, érkezik G-Eazy és Mark Morrison, ez az ő újdonságuk a Provide, a Return of the Mac alapján, itt a Superfly Radio Show-ban.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Üdvözöllek a Superfly Radio Show-ban, ahol minden péntek és szombat este 8 és éjfél között várunk titeket. Pénteken Revolution, Nash és Venom, szombaton pedig Jómagam Breda Bia kezd, utána pedig érkezik Ben Junior. Az elmúlt pár percben egy abszolút partindító old school track, a Drop It Like It's Hot szólt, és megyünk is tovább az Outkast-tel is a Miss Jacksonnal a Superfly.

96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Ez volt Laro is a Big Energy. Hozzuk ezeket a vidám vibe-okat, a jó energiákat minden szombat este. Az első két órában a pultok mögött jó magam Breda Bia, utána pedig érkezik Ben Junior egészen éjfélig. Így szombat este hozok olyan dalokat is, amik tökéletesek a parti előtti készülődéshez. Villájammal megyünk tovább, ez a Boys and Girls Pia Miával a Sopafly Radio Show-ban.

98.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Brita Bia vagyok, minden szombaton a Superfly Radio Show-ban mixelek nektek 8 és 10 óra között, hozom a kedvenceimet. Lassan az óra végéhez közeledik,

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

Superfly. Vésd be! Minden pénteken és szombat este 8-tól éjfélig. Superfly. Jövő hét pénteken jövünk. Peace, brother! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12

0: FM. Rap, hip-hop, R&B, peace.
1: Vagy volt, de 10 000, nem is szom, csak 10 000.

0: kerületi klasszikus.
1: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
2: I'm so fresh, man. Y'all scared to do it.

Ja, ja.

velem elem, ha kell, ha kell, ha nem, ha jó, ha nem, ha hó, ha nem, ha nem.

A bling, a kumám, a címbim. Ja, az nem, az nem, az, az nem.

legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi, de

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

FM, rap, hip-hop, R&B. A lemezjátszóknál DJ Ghost.